nze mibiri gyaffe nagyo girikulumizibwa mu ggulu. Musakule eno twesabire obulamu bwaffe bulangire Yesu omuzuukizi.

kino kituwa okusuubira mu busaasizi bwa Katonda waffe nti emibiri gyaffe nagyo girikulumizibwa mu ggulu. Musakule eno twesabire obulamu bwaffe bulangire Yesu omuzuukizi.